0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

molekula, molekula, mocorog az atom. A genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkád Louis? Ez az út hova jut? A hepecsú

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csak nem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány csaknem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyorshajtás. Ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézy Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAVU nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolítása nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fajlaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
4: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás. Akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Megvan a magyar filmjelölés. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
5: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
6: Hello, slágerei. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek az év 258. napján. Szeptember 15-e van, kedd. Sok boldogságot, kedves Enikők, Melitták, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra után járunk 10 perccel, lassan már inkább 11-jel, ami azt is jelenti, hogy 4 perc múlva 4:45. Jó utat, jó készülődést. Ha már is van közlekedési info, várom 0620-55-55-155. Mindjárt a Bomb Punk MC-z, előtte még a Unique is jön, most pedig Pink énekel, szól a Stupid Girls, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Már szeptembernek is eltelt a fele, ma pedig a demokrácia nemzetközi napja van, amelyet 2007-ben kezdeményezett az ENSZ. A demokratikus értékekre és az emberi jogokra hívja fel a figyelmet ez a nap, közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, most Krisztina Aguilera dala a Dirty, ha pedig már is van közlekedési hír, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék, az ősz egyik régen látott kelléke, a köd is előfordulhat ma itt-ott. Így indul a nap, napközben pedig napos komoly felhős idő lesz 21-25 fokkal. Esni ma nem nagyon fog, holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön a következő hidegfront, újabb záporokkal, zivatarokkal. Részletek a hírek végén, aztán Rihanna dalát indítom. Pondori Play a címe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben, pályaorientációs mérés indul, kezdődik a hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csak nem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van kedd, 3/4 hét környékén pedig többfelé indul párásan, ködösen a nap. Napközben napos idő lesz, gomoly felhőkkel, 21-26 fokkal. Holnap hasonló időben bízhatunk, aztán csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Már holnap is egy fokkal melegebb lesz, akár 28 fok is lehet a legmelegebb helyen, de csütörtökön lesz igazán nagy a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat majd a csúcshőmérséklet. Keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő. Ez tehát az előttünk álló egy-két nap, a világ, amiben élünk. Az utóbbi már az Alcazar dala, magyarul This is the world we live in. Így megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után szól majd a CNC Music Factory dala. Do you wanna get funky? Még több funky este a Night Shift-ben Whiteboy-tól és DJ Hangyától, és persze a következő órából sem hiányozhatnak a magyar slágerek a 90-es és 2000-es évekből. Ja, majd Ágnes. Most jó. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, ősszel is van szúnyogírtás, megvan Magyarország Oscar jelöltje, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolítása nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fajlaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
1: Megvan a magyar filmjelölés, a Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 15-én, kedden, Enikő Melitta napja van. Sok boldogságot kívánok a névnapos és a szülinapos Best hallgatóknak is. Kísértéssel indul az óra, szól már is a Temptation Arástól, érkezik a House of Glass és a Disco Down, itt lesz Zséda és Whitney Houston is. Ha pedig már is dugó baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom. Max Levente vagyok.
3: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van, és nem csak a demokrácia nemzetközi napja, de a mozdonyvezetőké is. Mi leszel, ha nagy leszel? Tették föl nekünk a kérdést gyerekkorunkban, és bár hivatalos statisztika nincs a rangsorról, az biztos, hogy a fiúk körében top 10-es foglalkozás, főleg a 4 és 10 év közötti kisfiúknál a mozdonyvezető. Olyan klasszikusokkal versenyez, mint a tűzoltó, a rendőr, a katona, az űrhajós vagy a futballista. Hozzáteszem, nekem volt még 2 a listámon gyerekkoromban, motocross versenyző, fókember. House of Glass, Disco Down, így megy tovább a kedreggel. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős időnk lesz, itt-ott már köddel indul a reggel, de hát szeptember közepe van. Esni ma és holnap, ha minden igaz, nem fog, csütörtökön jön egy újabb hidegfront csapadékkal. Itt a Best FM pedig pillanatokon belül a legfrissebb hírekre kerítünk sort. Mindjárt 7:30, jó reggelt, Baby D folytatja a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Új férőhelyek a krízisprogramban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet. Kedvező a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyorshajtás, ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézy Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linc Mayer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtadatszolgáltatási lehetőséget.
1: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 15-én Enikő Melitta napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 1941-ben ezen a napon született Albert Flórián válogatott magyar labdarúgó, a Ferencváros legendás játékosa, majd edzője, az egyedüli magyar aranylabdás, a nemzet sportolója. 1946-ban ezen a napon született Tommy Lee Jones, amerikai színész rendező, többek között olyan filmek sztárja, mint az Úszóerőd, az Ügyfél, a Született gyilkosok, a Mindörökké Batman vagy a Men in Black sorozat. 1946, ugyanabban az évben és ugyanezen a napon született Oliver Stone is, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, többek között olyan mozikat köszönhetünk neki, mint az Éjféli Express, a Sepphelyes arcú, a Szakasz, a Született július 4-én, vagy a The Doors. To 1956-ban ezen a napon született Maggie Reilly, skót énekes dalszerző, főleg Mike Oldfield-dal való együttműködéseiről is, mert az ő hangját halljuk olyan világslágerekben, mint a Moonlight Shadow, vagy a To France. 1977. szeptember 15 megszületett Tom Hardy, angol színész, az Eredet, a Sötét lovak, Felemelkedés vagy a Mad Max sztárja. És 1984-ben a mai napon született Harry, Sussexi herceg is, Diana hercegné és Károly király kisebbik fia, brit trónörökös. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrób Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval, 4500 forint per kilós áron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban, és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrób Ruci. Új ruha, szuper árak.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
9: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, kezdődik a nagy hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő, csak nem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
12: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van.
11: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Előttük egy friss közlekedési információ az M0-ásról, ahol korábban az M1-es felé vezető oldalon Gyánál történt baleset. A torlódás 15 km Pécelnél van a sor vége, aki tud válaszol másik útvonalat, bár a forgalmi akadály már nem okoz fennakadást, a kialakult dugó csak lassan szűnik majd meg. Bob Marley és a Jamming Cast, 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt tettem a legjobb zenék. Itt van szeptember közepe, 15-e kedd. Rendkívül erős, a szokásosnál is talán erősebb a reggeli forgalom a nagyobb városokba vezető utakon. Ráadásul baleset történt az M0-áson korábban az M1-es felé Gyálnál. Emiatt 13 kilométeres dugó alakult ki. Pécelnél van még mindig a sor vége, bár az eleje feloszlóban van. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. M5 Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán autó és teherautó ütközött, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták, és vadgázolás miatt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél is forgalomkorlátozásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Mindjárt a Spice Girls, előttük még a 4-es Street, most pedig a Gorillaz jön a Derrel a Westen. Jó reggelt! Okay.

0: Best FM, a legjobb zenék, miközben még mindig 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé Péceltől kezdődően egy korábbi baleset miatt. Újabb történt, de most a másik irányba, a Nagy-Duna híd után Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé vezető oldalon is baleset okoz torlódást. Óvatosan, jó utat, szeptember közepén 15-e van kedd, késő nyári időnk lesz 22-26 fok közötti maximummal, sok napsütéssel, de lesznek gomoly felhők is az égen, esni nem fog, rész a hírek végén, aztán Altranate Free című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyerekek véleményezik az iskolát, folytatódik a szúnyogírtás, Enyedi Ildikó filmje küzdhet az Oscarért, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak, elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolítása nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fajlaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
1: Megvan a magyar filmjelölés, a Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Az a helyzet ma reggel az M0-ással, hogy nem működik. Nem, és nem, úgyhogy lehet más útvonalat keresni. Korábban Gyálnál az M1-es felé vezető oldalon történt baleset, ami miatt 15 kilométeres torlódás alakult ki. Pécelnél volt és van a sor vége, mert hogy közben a torlódásban újabb baleset történt méghozzá Vecsésnél. Nyárias idő 22-26 fokkal, erre készülhetünk szeptember közepén. Sok napsütés, pici gomoly felhő, esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, csapadékot hozva, és jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Én Ikem Uzi, és a Here Comes the Hot Stepper a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Néha világgá kürtölnénk, ha szeretünk valakit, tehetjük ezt egy tetoválással is, a top 1 retro magyar tetoválása, a szív, szeretlek Erzsi. Persze manapság tehetjük ezt például egy üzenetben is. Jön a Love Message alkalmi formáció, és egy csodálatos dallal érkezik Berecki Zoltán is. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt, jó utat kívánok. A hírekkel folytatjuk, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
6: Minden kész.
5: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
6: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
0: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: 10 milliárd jut a krízisprogramra. A gyorshajtás miatt van a legtöbb baleset. Nem romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyorshajtás. Ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézy Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linc Mayer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
2: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Elsőként az ember, aki talán nem is ember, mert hogy 9 lövést túlélni, az nem emberi. 50 Cent kapta 2000-ben. Felépült, és onnantól változott meg a gondolkodása, az életmódja, és lett sikeres. PIMP, ezzel indul az óra, 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Best FM a legjobb zenék. Ha azt mondom, Bryan Adams a legtöbbünknek két dala jut eszébe, a Summer of 69 vagy a Kevin Costner féle Robin Hood film betétdala, az Everything I Do. Mindkettőt 8-szor is elénekelhetjük vele élőben Budapesten. Igen, eddig 7-szer koncertezett nálunk, legutóbb 2024-ben az MVM Domban, és most december 16-ai koncertje is ugyanott lesz. Ő jön most a Cloud Number 9-nal, hamarosan Shaggy, a Honey Beast és a Stakabu is érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 15, hát nem az M0-ás napja. Rekord dugó volt reggel, 15 kilométer az M1-es irányába egy gyálnál történt baleset miatt. Úgy látom, hogy most is, hát ha nem is összefüggő, de ecserig munkavégzés és talán még egy baleset miatt araszol a pálya. A másik oldalon is baleset történt nemrég, az M5-ös felé Sziget-Szent Miklósnál. Ott az M6-os lehajtónál van a sor vége, tehát 8 kilométeres kb. A torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A Black Eyed Peas folytatja. Let's get it started a besten.

Best FM, ha a legjobb zenék, nem csoda, hogy ez Érosz Remázotti kedvenc napja, hiszen igazán kellemes késő nyári 22-26 fok lesz, sok napsütéssel, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül, ugyanilyen időre és még egy fokkal melegebbre készülhetünk holnap is, csütörtökön pedig egy újabb hidegfront vet véget ennek. Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, Érosz Remázottitól tehát a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek a legtöbbünk fiatalsága, amikor életre szóló kalandokat éltünk át. Adventure of a Lifetime életre szóló kaland címmel jön majd a Coldplay dala. Bocsánat, és a Krisztál is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
7: Bármikor jöhet a pack! A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes!
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.

A pizzami.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Nem is gondolnánk, hogy mennyi kedves és néha furcsa állatos szoborban Budapesten. Pingvines szoborból több is található, egészen pontosan kettő, és mindkettő a pesti oldalon. A régebbi a 10. kerületi Szárnyas utcai lakótelep parkjában van 1958 óta. Boldogfai Farkas Sándor pingvinpárt ábrázoló szobrát ekkor állították fel. Pest-Szentlőrincen a Lakatos úti lakótelepet pedig 1967 óta díszíti Borics Pál alkotása, ami pedig egy pingvin családot ábrázol. Vagy ott van például a Szerencsét hozó macska a Kálvin téri aluljáróban. Illés Gyula 1980-as évek elejéről származó vörös márvány alkotása a Város születése címet kapta, Budapest terjeszkedését hivatott ábrázolni. Akármilyen szimbolikus is a mű, szerepel rajta egy oda nem illő alak, a művész macskája, Mici, akinek a város terjedéséhez nem sok köze van, viszont állítólag, ha a farkát megsimogatjuk, akkor szerencsét hoz.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
2: Miért növekedés jön a gyermekvédelemben? Pályaorientációs mérés kezdődik. Idén is lesz sportágválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van.
2: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 19-30 fokot mérhetünk, nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Kylie-tól, aki az Ausztrál Vogue címlapján pózol, az 58 éves énekesnő évtizedeket tagadhatna le korából. In Your Eyes című dalával indul az óra, 5 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, Max Szemlevente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Enikők, Melitták, szülinaposok, sok boldogságot.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék, a Backstreet Boys debütáló kislemezét indítom, az 1995-ös We've Got It Going On-t. Ez indította el a zenekar világhírű karrierjét, bár Amerikában nem indult könnyen, a Billboard 100-as listáján csak a 69. helyig jutott, míg Európa slágerlistáinak top 5-ös dala volt abban az évben.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egymást érték a balesetek ma reggel az M0-áson, és most is van kettő. Az egyik Szigetszent Miklósnál történt az M5-ös felé vezető oldalon. A korábbi 8 kilométeres dugó feloszlóban van, de még mindig lassabb a pálya. A másik oldalon, Pécelnél, az M1-es felé két autó ütközött, az 51-es kilométernél csak a belső sáv járható, ott is 3-4 kilométeres a dugó. Az M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő után torlódik egy kisebb szakaszon, és az M7-es is lassú a Balaton felé a Velencei tónál, ahol az útmenti növényzetet gondozzák egy szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Too Funky, George Michael-től Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van kedd, és a kedd a legfunkibb nap a héten a Night Shift-ben. A Best FM esti mix műsora a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky himnuszait vonultatja fel. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon szereti a meleget, a tűzőnapot és kevés vizet igényel ez a sivatagi rózsa, és hát reméljük nem lesz honos hazánkban a közeljövőben, bárha így haladunk. Desert Rose címmel Sting és Chapman dalát is játszom majd, a 90-es és 2000-es éveket pedig az Animal Cannibals is elhozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön indul a délelőtt utolsó órája a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A gyors hajtás okozza a legtöbb balesetet. Idén is lesz hangszer és sportág választó. Napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma is ülésezik a parlament. Az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról is rendelkezik. Az országgyűlés ma titkos szavazáson megválasztja az alkotmánybírókat is. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Idén is megrendezzik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájának húzó nevei pedig Robbie Williams, Christina Aguilera, a magyarok közül Ákos, itt lesz Idacor, Fedla Grandal, az Aqua, elsőként pedig a Nina Sky and Move Your Body-val 5 perccel múlt 11. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést annak, akinek szeptember 15-e kedd. Erről szól, na és sok boldogságot a névnapos Enikőknek, Melittáknak és Isten éltesse szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. Sting nem a tipikus nyugdíjasok életét éli. 74 évesen, igenis aktív, köszönhető ez világlátásának és a jógának is nem utolsó sorban. Járja a világot, koncertezik nemrég nálunk is, fellépett, utána pedig egy budapesti olasz étteremben vacsorázott, közben pedig visszatér a West Endre a The Last Ship, a hajógyári munkások utolsó napját feldolgozó musicalje is. Szóval tényleg nem unatkozik. Most Csemma, amival közös Desert Rose című dalát halljuk a Westen.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Ritka volt ma sajnos az a pillanat az M0-áson, amikor nem volt baleset, és most sem beszélhetünk erről. Egy korábbi baleset miatt, amely Pécel térségében történt az M1-es felé vezető oldalon, most is 3-4 kilométeres a torlódás. Az M1-esen pedig a Balaton felé, a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométer között csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban már Majoros Rita, az éterben pedig Király Viktor szólója indítja a kedd délutánt. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Mákszem Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Csillogó edények foltok nélkül! Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrób Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval, 4500 forint per kilósáron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban, és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrób Ruci. Új ruha, szuper árak.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Kedvezőek a nyugtaadatszolgáltatás első tapasztalatai. A csendes barátot nevezi Oscar díjra hazánk. Napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyitás szerepelt.
2: Ezt startolta a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. A csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, vidámkedett mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy ma is velem töltik a délutánt, vagy legalábbis egy pár órát belőle, hiszen itt szólnak a legjobb zenék. Ma is a 90-es, 2000-es évek kedvencei. Jön majd Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Előtte még Király Viktorral indul az óra. Jön a Szóló, szép napot mindenkinek.
0: Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy a délelőtt is. Hát ebben a szuper időben telt, és persze jó hangulatban, akárhol is vannak, akár munkahelyen, akár éppen útközben, vagy kikapcsolódás közben. Hát én ma délelőtt megkezdtem a ruha szelektálást, ez a nyári ruhák elpakolása, és elő az őszi ruhákat, bár ugye most még ebben az időben azért szinte nyáriasan öltözködhetünk, meg bevallom őszintén, én nem akartam. Én még mindig maradnék egy picit a nyárban, úgyhogy azért örülök ennek az időnek, de hát ezt is valamikor meg kell csinálni, meg ez a, hát ezt se hordtam, meg ebbe se férek bele, stb. De majd idővel. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket ebben a jó hangulatban, mert higgyék el, a szekrénypakolás is sokkal jobb, ha az ember zenéket hallgat közben. Például olyanokat, mint Dimples D és a Sucker DJ, vagy Blaze és Diaz dala, minden másképp lesz. A Whitetown pedig viszi tovább a délutánt, én hozom a napkérdését, és hamarosan még mindenféle információt. Addig is Your Woman a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék utazás közben is. Ha ma is autóba ültek, vagy teherautóba, vagy kamionba, vagy tényleg bármilyen közlekedési eszközre, vagy éppen villamost vezetnek, vagy buszt, vagy tényleg bármit, és közben Best FM-et hallgatnak, hozom a legfontosabb és legfrissebb útinfókat, amiket csak kapok. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt például a szalagkorlátot javítják, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható, itt több kilométeres a torlódás. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, úgyhogy még két napig 17-éig zárva tartják. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Ha önök is tudnak bármilyen információról az utakról, a balesetet látnak bármit, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Írjanak vagy hívjanak, és utazzunk együtt ma délután is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tibortól jött egy üzenet, hogy a főnökének szeretne egy dalt küldeni. Jobban mondva nem csak ő, hanem az egész iroda, mert hogy ebéd után meglepte a főnöke őket óriási doboz fánkkal, amiben hát nem számolták össze, de 50 darab biztos, hogy volt. Nem túl sokan dolgoznak az irodában, szóval elég sok jut mindenkinek, és egyszerűen nem is tudták mire vélni. Igazából a főnök csak kedveskedni akart nekik így kedden délután. Nagyon remélik persze, hogy ennek nem lesz bőtje, és nem valami feladatot akar rájuk bízni, de úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy tényleg kedvességből, úgyhogy ők pedig kedvességből szeretnének neki egy dalt küldeni a következő órában, tényleg azzal az üzenettel, hogy nagyon köszi főni, minden nap lehetne ilyen. Ilyen főnököt mindenkinek, úgyhogy hát akkor a következő órában neki is szóljon Gloria Estefan és a Turn a Beat Around. Nektek pedig egészségetekre a fánkot, érkezik majd a Bombon is és a Sex Appeal-en.
2: Nem vagyok James, és nem vagyok Bond, nem vagyok túl nagy szám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztotta a parlament az új alkotmánybírókat. Rendesen bírságolt a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken, juhász tüntetés volt Bukarestben. Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Az országgyűlés mai ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról rendelkezik. Az ügynökakták nyilvánosságra hozását már korábban elfogadta a parlament, most ennek részleteiről szavaztak a képviselők. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött, mondta rádiónknak Ejtman Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás. Akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Juhász tüntetés bénította meg a közlekedést Bukarestben. A román főváros központjában juh és kecsketartók demonstráltak az élőállatok uniós exporttilalma ellen, amit azért vezettek be, mert az országban megjelent a kis kérődzők pestise. Több mint 1000 gazda vett részt az engedély nélküli tüntetésen. Egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a rendőrkordont, a hatóság könnygázt vetett be. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy mindenhol van már fánk, mert hogy az előző óra végén úgy köszöntem el, hogy írt nekem Tibor egy üzenetet, hogy a főnöknek szeretne egy dalt kérni, mert hogy olyan sok fánkkal lepte meg a dolgozókat, hogy az csak na, úgyhogy ilyen főnököt mindenkinek, ez pedig egy jel természetesen minden főnöknek, hogy jöhet a fánk. Na meg itt a Best FM-en, egy óra után a Counting Crows.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. A Cardigans és Tom Jones Burning Down the House dala után meghoztam a napkérdését. Jövő héten osztálytalálkozóra megyek, méghozzá érettségi találkozóra. Azt most ne taglaljuk, hogy hányadik, mondjuk úgy, hogy már nem egy évtizedről van szó, hanem többről. A lényeg viszont az, hogy én nagyon izgatottan várom általában ezeket az osztálytalálkozókat. Nekünk azért középiskolában egészen jó kis osztályközösségünk volt, és egy-egy emberrel még a mai napig tartom azért a kapcsolatot, de őszintén kíváncsi vagyok mindenkire, és aztól most szintén tekintsünk el, hogy hallgatják-e a rádiót, vagy nem, most senkinek nem puncsolni akarok, hanem egyszerűen tényleg izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy kivel mi történt. 10 éve nem találkoztunk a legtöbb osztálytársammal, szóval én tényleg őszintén elmegyek, és ott leszek, és kíváncsi vagyok a többiekre. Na de kíváncsi vagyok az önök véleményére is. Ha elmennek, miért? Ha nem mennek, miért? Erre vagyok ma délután kíváncsi, szóval jöhetnek az osztálytalálkozós történetek akár. Miért volt jó, amikor elmentünk, miért nem volt jó, amikor esetleg elmentünk, vagy tényleg miért választja valaki azt, őszintén érdekel, hogyha nem megy el egy ilyen osztálytalálkozóra. Jöhetnek a tapasztalatok, a vélemények a 0620 55 55 155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, várom a válaszokat. Cserébe hozom a Kossin dalát 2000-ből, jobban mondva 2001-ből, mert amikor 2000-ben kiadták, még senki nem hallgatta. 2001-ben viszont egy világ hallgatta. Catch a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, nézzünk egy pillanatra rá, hogy képben legyünk, ki merre jár, ki milyen utakon figyeljen. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt szalagkorlátot javítanak, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható. Közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, az a 39-es jelű Bagi csomópontnál térjen le a 3-as főútra, és arra talán tud kerülni. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé baleset történt. A 31-es kilométernél szintén csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. A 21-es főúton Pásztó térségében pedig lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Őrült éjjel, ezt énekelte nekünk Vastag Csaba. A folytatásban friss hírek jönnek, mert mindjárt délután 2 óra lesz. Utána pedig érkezik majd a Rasmus és az In the Shadows. És nem jön majd a Beavers is, itt lesz a Dübörög a ház.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, agyon a trippossász fel, szíveden újra lesz
0: a ház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
4: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
6: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrob Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval, 4500 forint per kilós áron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban, és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrob Ruci. Új ruha, szuper árak.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Ma van a Linfoma világnapja. Átadták a Diák Oszkár díjakat Torontóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Ma van a Linfoma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
8: leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége közölte, jövő hétfőn indul az akció. A 77 napos kihívás mottója ezúttal napi 8. Azaz a cél, hogy a résztvevők napi legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák értékes sportszervásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz pedig a millió lépés applikáción keresztül csatlakozhatnak. Először adták át a Diák Oscar-díjakat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel a filmes hallgatók munkáit ismerik el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de a gála volt már New Yorkban és Londonban is. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: 2 óra múlt 5 perccel, és felelevenítjük a 2000-es évek nagy buliait, legalábbis most így az óra elején mindenképpen. Én 2003-4 környékén voltam egyszer egy Rasmus koncerten, annyit tudtunk csak, hogy egy finn előadó jön. Én a Himre számítottam, de a Rasmus jött, viszont egyáltalán nem csalódtam. Szóltólik az Indie Shadows.
0: Best FM.

Fesztefem a legjobb zenék. Ma az osztálytalálkozókról tettem fel kérdést, ki jár, ki nem jár, ha valaki jár, miért jár, ha valaki nem jár, miért nem. Kriszti azt írja, azért megyek, mert kíváncsi vagyok, hogy a menős srác, akiért minden lány oda volt, most mit csinál, remélem legalább egy kicsit rosszabbul néz ki nálam. Péter írt, én azért nem megyek, mert Facebookon úgy is látom, kifogyott lelki, hízott meg, kivált el, és kinek lett három gyereke, minek még személyesen is. 4 évig se voltam nagyon rájuk kíváncsiak, most sem vagyok az. Nagyon köszönöm az őszinteséget. Írt Gábor, minden osztálytalálkozóra elmegyek, nem a nosztalgia miatt, hanem hogy bizonyítsam, még mindig én vagyok a legjobb fej. Hát ez is egy megközelítés. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az üzenetek. Mellé pedig jön egy isteni és jó hangulatú sláger Kim Mazzeltől. Tudják, ez az a dal, ami a Leonardo DiCaprio féle Rómeó és Júliának az egyik betétdala. Feldobja a délutánt Kim Mazzel, jön a Young Hearts Run Free a Veszt FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó a 27-es kilométernél a jobbágyi felé vezető oldalon. Itt csak a belső sáv járható. A 61-es főúton pedig Tamásinál balesetezett két autó a 61-es kilométernél. Fél pályán halad csak a forgalom. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik vele. Írt MS-e is, hogy a Krisztina körúton, a Csaba utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell, ott a pénzmúzeumnál, úgyhogy ott van némi fennakadás a fővárosban, illetve baleset történt a 8. kerületben is, a Baross utcában, a Kálvária térnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, a számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van.
1: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerek 3 óra után is itt a Best FM-en a 99.5-ön. Én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Dante Tomás és egy kis kaliforniai életérzés. Egy kicsit hozzuk még vissza a nyarat. Előtte még a Planet Funk indítja az órát. Jön a Chase the Sun. Én pedig csodás délutánt kívánok mindenkinek.
3: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a kedd délután. Én 4 óra körül szoktam ma délutáni második kávémat meginni, de valahogy úgy éreztem, hogy most így 3 óra után van szükségem, vagy már szükségem van rá, úgyhogy lefőztem egy dupla presszót, és már hozom is a kalendáriumot. Itt szeptember 15-én, amikor is az Enikők és a Melitták a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1890-ben született Agatha Christie angol krimi író Miss Marple, vagy éppen Hercule Poirot megalkotója. 1941-ben Herceg-Szánton megszületett Albert Florian, labdarúgó edző, 85 éves lenne most. 80 éves ma Tommy Lee Jones, amerikai színész. 1971-ben alapították a Greenpeace-t a mai napon. Ma van a vajkaramellás pite világnap, a Greenpeace napja, a sajtospirítós világnap és a dupla sajtburger világnapja is. Hát én szeretem az ilyen ünnepeket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha valaki a kalendáriumhoz hozzászólna, nyugodtan tegye meg, akár hívjon fel, és ha tud valami érdekességet akár a mai nappal kapcsolatban, vagy ünnepel valakit, valamit, nyugodtan hívjon vagy írjon. Én pedig ünneplem a jó zenéket a folytatásban is, úgyhogy jön mindjárt Jennifer Lopez és a Play, most pedig Fatboy Slim és a Praise You a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Megyünk tovább az utakon is, már jövök is a legfrissebb útinfokkal. Budapestről azt tudom mondani, hogy baleset történt az Orci úton a Golgota térnél. Ezt az információt kaptam MSZ-től. Köszönöm szépen. A Népligetnél a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, az Üllői út Könyves Kálmán körúti kereszteződésnél. Nagyon szépen köszönöm az infókat. Várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. De figyelni kell a 21-es főúton is, mert Pásztó térségében lerobbant egy autó a 27-es kilométernél. A jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható így. Vezessenek óvatosan. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma az osztálytalálkozókról tettem fel kérdést. Ha elmegyünk, miért megyünk? Ha nem megyünk, miért nem megyünk? És bevallom őszintén meglepett, hogy többen írták azt, hogy nem mennek el, mint ahányan azt írták, hogy elmennek. Na de nézzünk néhány üzenetet. Azt írja Eszter, azért megyek, mert szeretem azt a pillanatot, amikor mindenki azt mondja, de jó, hogy látlak, miközben egyikük sem emlékszik a másik nevére. De azért ez nem mindig van így. Na, Judit is írt, én mindig elmegyek, mert jó látni azokat, akikkel együtt nőttünk fel, lehet, hogy ma már teljesen más emberek vagyunk, sőt, ez általában így is van, de amikor találkozunk egy pillanatra, megint 17 évesnek érzem magam. Na, én is pont ezért megyek. Azt írja Éva. Elmegyek, mert sajnos már vannak olyan osztálytársaim, akiket csak ezeken az alkalmakon látok, és ahogy telnek az évek, ez egyre fontosabb számomra. Katalin viszont nem megy, mert nem akarom hallani 30 év után is, hogy ki mennyit keres, milyen autója van, és hova járt nyaralni, versenyezni már az iskolában sem szerettem. Tényleg ilyenek? Valahogy ez csak nálunk nem jellemző. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. És akár egy-egy sztori is az osztálytalálkozókról. Miközben olyan zenéket hallgatunk, amiket akár osztálytalálkozókon is hallgathatunk, érkezik a Caesar Sisters, ami így lassacskán a munkaidő vége felé szerintem kifejezetten jól jön. I Don't Feel Like Dancing, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma az osztálytalálkozók a téma itt a délutánban. Ha valaki jár, miért jár? Ha valaki nem jár, miért nem jár? Ez a nap kérdése, és felvetődött itt egy kérdés a hallgatóink között, hogy oké, hogy általános iskolás találkozó, meg középiskolás találkozó, de valaki tartja esetleg a valamilyen felsőoktatási találkozót, vagy egyetemista találkozó, vagy diplomaosztós találkozó? Tart ilyet valaki? Bevallom őszintén, én most már több mint 15-6 évvel ezelőtt diplomáztam, egyetlen egy találkozónk nem volt még. Valaki szervez ilyet? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, illetve ez most egy üzenet a volt egyetemista csoporttársaimnak, hogy kellene valamit szervezni. Na de szervezem én a következő órában az isteni zenéket, úgyhogy jön mindjárt Manu Chao és a Bongo Bong. És zenél majd Fluor is, itt lesz a Mizu.
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi Lego.
0: Oh. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, ősszel is van szúnyogírtás, megvan Magyarország Oscar jelöltje, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
4: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevék elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
3: Megvan a magyar filmjelölés, a Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak a legizgalmasabb zenék és a legjobbak, a 90-es, 2000-es évek favoritjai. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket. Itt lesz például a Basti és a Pompei, vagy zenél nekünk Rihanna, meghallgatjuk egyik legelső dalát Jay-Z-vel és Chris Brown-nal, ez lesz az Umbrella, Ed Sheeran pedig nyitja az óra.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt hét végén szerettem volna egy kicsit kikapcsolni az agyamat, méghozzá egy olyan filmmel, amin egyszerűen nem kell gondolkodni, de még a szerelmi szálon se, semmin, csak nevetni kell, és minél abszurdabb, annál inkább jó. Úgyhogy gondoltam a Csupasz Pisztoly filmekre, vagy ilyesmikre, és végül elővettem a nagy kedvencemet, úgyhogy most engedjék meg, hogy nem egy 90-es, 2000-es évekbeli filmet hozzok a mozi ajánlóba, hanem egy 80-as évekbeli, az óriási kedvencem, és nyugodtan meg lehet kövezni. Ez pedig nem más, mint a Top Secret. Hogyha szerettik azokat a filmeket, amelyek egy pillanatig sem veszik komolyan saját magukat, akkor ezt a filmet kihagyhatatlanul ajánlom. Ugye a történet főhőse Nick Rivers, őt egyébként Val Kilmer alakítja, egy amerikai rockénekes, egy kelet-németországi kaland kellős közepén találja magát, természetesen semmi nem úgy alakul, ahogy kellene. Szóval a film tele van abszurd helyzetekkel, szójátékokkal, paródiákkal és tényleg olyan poénokkal, amik annyira váratlanok, hogy tényleg csak nevetni lehet rajtuk, vagy egyszerűen azt mondani, hogy úristen, de fárasztó, de pont ettől jó. És nagyjából kifiguráznak mindent és mindenkit ebben a filmben, a kémfilmektől kezdve a háborús filmeken át a romantikus filmeket, úgyhogy érdemes megnézni. Szóval, ha tényleg egy olyat keresnek, ami agykikapcsoló, egy kis 80-as évek, zene, jó hangulat és tényleg abszurd humor, akkor ajánlom a Top Secretet. Az én humorom ilyen, szóval én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, remélem önök is, úgyhogy jó mozizást mindenkinek, és jó zenehallgatást a folytatásban, mert hogy megyünk tovább a Destiny's Child-dal. Jönnek a csajok és a Say My Name.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A Budapesten éppen a Margit hídon autózókhoz lenne egy fontos kérdésem. Kaptam egy olyan infót, hogy a Margit hídon baleset, viszont valaki azt írja, hogy Budáról Pestre, valaki pedig azt írja, hogy a Pestről Budára vezető oldalon, úgyhogy ha valaki tudna egy pontos információval szolgálni, ezt nagyon-nagyon megköszönném. A számunk 0620-55-55-155-ös, lehet hívni is nyugodtan. A Fiumeni útról is kaptam egy balesetről hírt, méghozzá a Festetis György utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, ha valakinek van még más infója, persze nem csak a fővárosból, hanem bárhonnan az országból. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Illetve figyelni kell továbbra is a 21-es főúton, mert Pásztó térségében lerobbant egy autó. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Nagyon köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jött egy üzenet MSZ-től, hogy ők most fejezték be a munkát, hogy most fejezik be 5 óra környékén, és a héten már nem jönnek, úgyhogy a kolléga nőjével beültek az autóba, és ott hallgatják a Best FM-et egészen hazafelé, úgyhogy nagyon örülnének valami jó kis 90-es, 2000-es évekbeli fiú slágernek, mármint hogy fiú csapatos slágernek, úgyhogy lányok, a kedvetekre teszek, ugyanis az egyik ikonikus csapat érkezik a 90-es, 2000-es évekből. Most meghallgatjuk a legfrissebb híreket előbb, mert hogy mindjárt 5 óra, utána érkezik a Backstreet Boys, és kísértiteket is hazafelé. Itt lesz az As Long As You Love Me. És Molnár Ferenc karamelldalát is meghallgathatjuk. Itt lesz a Zenitentúl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
8: 10 milliárd jut a krízisprogramra. A gyors hajtás miatt van a legtöbb baleset. Nem romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyors hajtás. Ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézi Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linc Meyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
9: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
8: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: 5 óra után is csak ezek a felejthetetlen slágerek jönnek. 90-es, 2000-es évek a kedvenc időszakunk. Itt a 99.5 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Már pörgetem is DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dalát. Itt lesz a Summertime. Jön majd Caramel, a Backstreet Boys, és most pedig a Madhouse egy Madonna feldolgozással.
4: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma ugyebár a téma az osztálytalálkozók voltak, vagy hát még az óra végéig azért várom a válaszokat arra a kérdésre, hogyha valaki megy, miért megy? Ha valaki nem megy, miért nem megy? Na nézzük. Azt írja Niki, én azért megyek, mert egyszer szeretném megtudni, miért utált engem annyira a pattársam. 20 éve várom a választ, úgyhogy idén remélem megkapom. Hát nagyon kíváncsi vagyok, írd meg utána, hogyha van kedved. Azt írja Ferenc, nem megyek, mert az osztályfőnököm annak idején azt mondta, semmi nem lesz belőlem. Nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy most tényleg semmi nincs belőlem. Na, azért ez nem ennyire egyszerű. Sanyi azt írja, én azért megyek, mert van egy lány az osztályból, akibe 16 évesen fülig szerelmes voltam. 30 év telt el, és még mindig kíváncsi vagyok rá. Krisztián is írt, engem csak az érdekel, mi lett azzal a sráccal, aki 18 évesen azt mondta, hogy 30 éves korára milliómos lesz. Remélem eljön. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek, illetve akár az osztálytalálkozós jó kis sztorik. Mindemellé pedig egy kis nyárzáró, így DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dalával ez a Summertime, főként azoknak, akik hasonlóképpen hozzám, még azért siratják a nyarat. Jön a Summertime a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán az M0-as autóti csomópont előtt baleset történt. A 23-as kilométernél csak a külső sáv járható, már közel 3 kilométeres a torlódás. A 8-as főúton Vasvár és Rába hídvég között is baleset történt. A 149-es kilométernél a felpályán lehet haladni. A 24-es főúton Gyöngyösnél egy autó és egy motoros ütközött, a 11-es kilométernél itt teljes útzár van. A 21-es főúton Pásztó térségében pedig lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Ami pedig még fontos, egy budapesti információ, baleset történt a Népligetnél a Könyves-Kálmán körúton, úgyhogy ott is figyelni kell. Nagyon köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék, ez volt a Unique és a Füst láng nélkül. A folytatásban 94-ből érkezik az All for One és az I Swear, egy igazi, ilyen búcsúzós dal. Hiszen mindjárt 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy én ezzel a dallal búcsúzom mára önöktől. Holnap délben jövök legközelebb, viszont ma sem maradnak egyedül. A folytatásban megszokhatták már, hogy 6 óra után beindul a Night Shift, ma pedig Funky Buli vár önökre, hiszen ugye 6 órától jön majd White Boy, 7 órától pedig majd Hangya is csatlakozik hozzá. Nagyon jó bulit kívánok mindenkinek, találkozunk akkor holnap. Köszönöm már a figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrób Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval, 4500 forint per kilós áron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrób Ruci. Új ruha, szuper árak.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Budapest egyik legnagyobb zöld területe a Városliget, ahol számos látnivaló található, többek között a Vajdahunyadvára, a Széchenyi gyógyfürdő és mondjuk az állatkert. A park kiváló hely a pihenésre és kikapcsolódásra, valamint kulturális és sportesemények helyszíne is. Például a műjégpálya bármikor látogatható, télen akár korcsolyázni, nyáron akár csónakázni is lehet rajta. Számos sétányára pedig bármelyik évszakban érdemes ellátogatni, ha egy kis nyugalomra vágyunk. Még egy madárbarát tanösvényt is, mintakertet is bejárhatunk a Királydomnál, ahol időnként kiszúrhatjuk a liget apró lakóit az óduk és etetők mellett. Saját kedvenceinkkel pedig a Kutyás Élményparkban élvezhetjük a friss levegőt. Családi programként akár a nagy játszóteret is érdemes célba venni. A Hősök terét se hagyjuk ki, illetve a Szép Művészeti Múzeum a művészet kedvelői számára tartogat vizuális élményeket, de a Magyar Zeneházába is érdemes ellátogatni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Drágulnak a dohánytermékek a jövedék kiadó emelése miatt. NATO gépek lőttek le egy drónt Litvániában. Szépen süthet holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő. külső bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
8: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább északon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
10: Funky, mostantól 2 órán át, 6 óra velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel. Hangyával a lemezjátszók mögött indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Nightshiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtegyek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel, info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszik-e, lájkolva, szívecskézve.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 perci funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk. Senki ne menjen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csini Baba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kiránduló helyé vált. Az 1997-ben megjelent Csini Baba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Új tagokat választottak az Alkotmánybíróságba. Jövő hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás. Holnap szépen süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással 2/3 többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
8: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
7: Sikeresen felbocsátották az EU Kopernikusz programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
9: Mikor ment a Michael San Francisco
10: Douglas. Magyar hangja
9: Turner György, San Francisco utcáin.
10: Az egyébként nálunk nagyot ment.
9: Nagyot ment.
10: Igen? Csak akkor még fiatalok voltunk, annyira nem.
9: Mondjuk akkor hát nem, mint a Dallas, de...
10: Igen. De akkor volt ez a... Tehát a San Francisco Petrocelli...
9: Mindenki ilyen zenék hallatán a San Francisco utcáira asszociál, úgyhogy biztos, hogy...
10: Ugye. A hullámas utakat megszégyenítő közutakkal ugye ott a hegy oldalban. Látod az autót? Nem látod. Nem? Az igen. Minden San Francisco-i krimiben legalább egy
9: itt
10: ilyen van.
9: Itt a környéken is van olyan, itt a hegyalja.
10: Picit kisebbek azok, ilyen olyan bukkanószerűek.

0: Erről ennyit, hogy a pénteken ugye ezen matekoztunk, hogy hát, hogy akkor magyarul kéne. Tehát az előző mondat.
1: Jó, de Motános,
2: hát ha egyszer Black hát ha egyszer Black Boxnak hívják a zenekart, Motános
0: a remixe,
2: az lemez kiadó is, ugye az egy stílus teremtett. Hát igen, ugye.
0: Meg még a Zeniverse, így.
2: Jó, okay. Szóval a fekete doboz, a...
0: Én forduló. Jó van akkor, na. DJ Ant.
2: Mi is forduljunk már előre. Jó.

0: Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na mi van a Lizóban? Mert ugye volt ott 24 környékén talán márciusban volt valami, hogy bejelentett, hogy befejezi, aztán akkor 3 nap múlva meggondolta magát, és akkor ugye meg fél évre rá meg kijött a balhé.
2: Igen, most eltűnt, mint a aranyóra a ködben, de egyébként 23-ban valami a táncosaival volt valami affér.
1: 24. Igen. Azért mondom, hogy gyanús, hogy ő már lehet, hogy április környékén már sejtett valamit, és ilyen előre menekülve akarta befejezni a karrierjét.
2: Ő ilyen üstökösként robbant be, ugye főleg ugye a Purple Disco Machine, a It's About Damn Time.
1: Igen.
2: Val ugye Grammy-t is kapott a remixért a Purple Disco. De történt valami testszégyenítés, vagy testsúly szégyenítés.
1: Igen, és ami hát azért, lássuk be, ugye van az a mondás,
2: hát az hogy amikor esetében, igen.
1: A bagoly meg a veréb ugye fejméretről vitatkoznak, tehát hogy a Lizzónál is ugye hát egy, hogy is mondja, egy nagyobb felületen szép, ugye ezt így szokták mondani, hogy a Lizzo, hát, és hogy...
2: Ez igen, de a táncosok között én láttam, tehát hogy ugye a hasonló karakterű...
1: Ja, én azt nem tudom, igen. De mindenet akkor se, tehát hogy... Na, hát hogy pont igen. Ő. Ez érdekes.
2: Hát nem tudom, visszafelé is működik ez, tehát azt is lehet mondani, hogy te gebe, értetetlen.
1: Nem, de aztán pont ugyanaz volt, tehát hogy pont... Tehát a más személyben a szálkát, klasszikus esete. Ugye.
2: Hát aztán volt itt minden valaki, a vallási szempontból is volt ilyen szégyenítés, volt minden.

0: sorod.
1: Igen, és akkor a szöveg azt mondta, hogy az egész bullshit, meg csak hogy...
2: Igen, de el is tűnt most, úgy néz ki. Meg hát ugye, amit mondtál, említettél, én erről nem tudtam, hogy be akarta fejezni.
1: Mert befejezte, meg volt, hogy letörölte már az összes social media platformot, aztán megint vissza az egész.
2: Én sajnálom, mert egyébként ugyanúgy, mint úgy vagyok vele, mint a Bruno Mars, hogy kicsit így felpesdítette ezt a stílust.
1: Abszolút.
2: Így a funkos klasszik diszkó vonalat.

0: percben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hú, ettől Efi nagyon ki volt.
2: Mitől?
1: Hát, hogy a Dua Lipa végül férhez ment valaki máshoz, mint ő.
2: Miért? Ez ilyen plátói nálad?
1: Nem
2: már.
1: Efinek a Dua Lipa az óriás nagy crush-a.
2: Igen?
1: Persze.
2: Ezt nem tudtam.
1: Ma, hát akkor kedves hallgatókat, beavatjuk itt mindenkinek az érzelmi esélyt.
2: Jaj, nem szép dolog ilyeneket kibeszélni.
1: De nem, hát ezt adásban is megbeszéljük az Efibe. A Slimfit meg óriás Ariana Grande rajongó között. Meg teljesen. Tehát, hogyha Ariana Grande jönne, hogy akkor Slimfit will you marry me, már abban a pillanatban.
2: Én a feleségemért rajongok.
1: Persze, mert hát hallgatja az adást. Én ugyanígy vagyok ezzel. Meg mert gyáva vagyok.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Úgy lehet, most nagyon pontosan kell fogalmazni, tehát még mielőtt Blik címlap lennénk, tehát hogy mindenki a saját feleségén rajong, tehát hogy menjünk.
2: De miért?
1: Nem, mert mondtad, hogy én a saját feleségemre, és mondom, én is, de nem a tiédért, én is a saját.
2: Ja, értem, igen.
1: Tisztázzuk a dolgokat.
2: Ja, az a drágám. Géza vagyok én is, imádlak én is.
1: Na, hangja, köszönjük, közben itt az óra végére értünk, úgyhogy megint egy kitűnő funky 60 percnek a végénél vagyunk. Jövőket.
2: Igen, nagy kedvencemmel zárunk, Nile Rodgers.
1: Miket nem mondasz. Na, várunk vissza egy hét múlva. Szia, szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelik novembertől a cigaretta jövedék kiadóját, római kori pénzekre bukkantak a drávánál, holnapra jó sok napsütés juthat, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedékkiadójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal 9 tartózkodás ellenében szavazták meg. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000 évvégéig, tehát összesen 20.000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedékkiadója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20.000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatást, nyugtaadatási lehetőséget, 424.000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Római kori pénzeket találtak a drávánál. A kaposvári Ripl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A 3. századból jelentős lelet például Gallienus pénze, amely a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább északon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Világában a Black Eyed Peasből számtalan más alapítvány mellett egy STEAM elnevezésű oktatási program támogatója és szószólója, amelynek egyik fő célkitűzése, hogy minél több mérnököt képezzenek a jövő generáció tagjaiból. Úgyhogy a mai napot egy picit talán ő is a magáinak érzi, mert ma van szeptember 15-én a Mérnökök Világnapja.
3: Ez a Night Shift a Best

Szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok az eredeti vokalistákkal. Sissy Peniston, Barbara Tucker, Inaya Dane, Duane Harden és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is. 100% Pure Love, ez jön már is itt a Best Dance.

Itt a FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feel in Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyáron a fogyasztóvédők. Átadták a Diák Oscar díjakat Torinóban. Szépen süthet majd holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Két tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a Diák Oscarokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tavaly befejeződött világkörüli turnéja óta nem is nagyon lehetett látni Justin Timberlake-et színpadon. Csütörtökön, szeptember 10-én végre megtört a jég. Jay-Z vendége volt Párizsban, és egy eléggé ritkán előadott dalt, a Holy Grail nyomták el együtt a színpadon. Nálunk most a Cry Me a River-rel indítja a következő órát itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Stefan, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Westen.

Rest FM, a legjobb zenék. Keith D. Davis most az a próbál védekezni, hogy hát egy korábbi interjúban ő csak azért mondta, hogy ő szervezte meg a Tupac Shakur elleni gyilkosságot, hogy keményebb arcnak tűnjön az alvilágban, de ebből semmi nem igaz. Késő bánat, mert hogy az esküdtség viszont pont leginkább ezen vallomás alapján ítélte őt bűnösnek, és hogy pontosan hány év néz ki neki a rács mögött, az majd október 13-án derül ki, de minimum 40-re lehet számítani. Jön

Tehát a legjobb zenék, hogy a mínusz egy Celsius fok az ára annak, hogy ez a ma reggeli délelőtti köd ne ismétlődjön meg, akkor részemről áll az alkú. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a mai 27 fok helye csak 26 fok lesz a holnapi maximum, de cserébe a ma reggel tapasztalt ködre már nem kell számítani, sőt, se csapadék, se front, se szél nem lesz sehol országszerte a holnapi nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés. A héten tartják a budapesti sportág és hangszerválasztót. Sok napsütés, kevés felhő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkap sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább északon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És hogy mi minden választja el az ausztrál Vanessa Cartont az olasz Black Machine-től? Hát egy óceán az minimum, és nem csak földrajzilag, hanem itt nálunk a Besten is, mert hogy kettejük között majd Zséda érkezik az óceánnal, de a How is it megelőzően már is a Thousand Miles nyitja az előttünk álló 60 percet itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM a legjobb zenék, hogyha ezt a most érkező dalt egy kisgyermekes szülő írta volna arról, hogy hányszor kell elmondani, hogy pakoljál magad után, ne hagyd szét a dolgaidat, akkor nem two times, hanem legalább 100 times lenne a címe. Ellie érkezik itt a Best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha azt mondom, hogy a most érkező Eve nem csak rapperként, de színészként is tevékenykedik, talán sokaknak beugrik halványan róla az emlék a Triple X című akciófilm egyik jelenetéből, pedig azért annál ő komolyabban is tol.

2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátogat ide a Mocsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éven belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day, a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan mindegyik koncertjükre még azért pár jegyet lehet kapni, de gyakorlatban azért kijelenthetjük, hogy 10 teltházas bulit fog nyomni Düsseldorfban 2 hét alatt a Backstreet Boys. Pontosan 10 nap múlva, szeptember 25-én kezdődik a nagy menet, nálunk pedig a Get Down-nal érkeznek majd a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Man.
1: Best FM a legjobb zenék. Már párszor én is elmondtam ezt a történetet, hogy egy internetes, hát nem is tudom, trollkodásból született meg ez a dal, mert hogy valamiért elkezdett terjedni az a hír, hogy Brandy és Monika rosszban vannak. Nők pedig egyfajta válaszként csinálták meg ezt a duettet. És még ez sem volt elég. Sőt, még az sem volt elég, hogy 1998-ban ezen a napon együtt léptek fel az MTV Video Music Awards díjátadó gálán ezzel a dallal. Még utána is ki kellett adni egy közleményt, hogy a lányok jóban vannak, közös öltözőjük volt, és együtt készültek az előadásra. The Boy Is Mine.

Best FM a legjobb zenék, zárom a keddet, zárom a Night Shiftet. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerekkel indulunk, mixben, 6-8-ig természetesen, hogy az lenni szokott hétfőtől vasárnapig itt a Besten. Szóval a pop és rádiós lágerek DJ FND-vel meg velem, most meg Junior Jack-kel a búcsúm. Jön az eszembe, én meg vagyok. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.